0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. Talán nem csak én vagyok egyedül azok táborában, akik örülnek most már, ha némi eső érkezik, de megvallom, a holnapi időjárás előrejelzés miatt azért kissé aggódom. Ugyanis nem csak esőt, hanem viharokat is előrejelez a meteorológia, különösen Dél-Burgenlandra. Hírmagazin adásunk végén mondom a részleteket, de előtte még jöjjenek a híreink. A Magyar Táncművészeti Egyetem minden évben kéthetes intenzív szakmai kurzust hirdet a diaszpórában élő magyar néptáncosok és oktatók számára. A program tánctechnikai fejlesztést, folklórismereti elméleteket és gyakorlati oktatást kínál, gyakran a diaszpóra felsőoktatási ösztöndíj keretében. Idén is részt vett ezen a programon Senk Angyalka, az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület elnöke, akit a többi között arról kérdeztem, hogy miért fontos számukra egy ilyen programban való részvétel.
2: Foglalkozunk a néptánccal, annak tanításával és kifinomításáról is kapunk tippeket, tényleg rengeteg információt kapunk, és nagyon mozgalmasak a napok. Számunkra miért fontos, meg kell mondjam őszintén, másodszorra jöttem el, tavaly kezdték, és én úgy éreztem, hogy mindenképpen el szeretnék menni, támogatni szeretném, mert már így a hirdetés alapján úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nem tudtam egy olyan központi összefogásról, ami össze tudta hívni a néptáncosokat a diaszpórában, és minőségi oktatást átadni, illetve az egyetemi tanárok tanítják ezeket a kurzusokat, tehát az ő tudásuk az a mi tudásunk lesz. Én úgy gondoltam, hogy ez biztos, hogy nagyon fontos. A másik, hogy minden diaszporában élő táncos előbb vagy utóbb lehet egy olyan szituációba kerül, hogy tanítania kell. És vannak dolgok, amiket az ember nem tudja, hogy is kellene, vagy mi lenne a legokosabb. Tehát, hogyha eljönnek ide, akkor feltehetik a kérdéseiket, és meg kell mondjam őszintén, hogy minden előadó készségesen megossza tapasztalatait, tudását, és ez annyira biztató, és annyira jól esik, hogy az ember fölteheti a legvadabb

kérdéseit, hogy egyszerűen hangosan átbeszélni, és a problémánkat kivasalni, hogy esetleg hogy lehet megoldani különböző országokat.

0: néptáncosoknak a közösségét.
1: Azt is elmondhatjuk, ugye, hogy az elmúlt időszakban Tirolban is nagyon megélénkült a néptánc oktatás és az érdeklődés ez iránt.
0: Ez így igaz, a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai segítségével sikerült nekünk beindítani már 3 évvel ezelőtt táncoktatást, és most az elmúlt évben ketten is voltak, mert 3 egyesületnek tettek szolgálatot, és a gyerek oktatást is el tudtuk kezdeni. Ez nagyon megváltoztatja azért a program ajánlatokat is, a lehetőségeket, a közösségnek változékonyabb magyar programokat tudunk nyújtani. Én szerintem azoknak, akik ezeket az értékeket fontosnak tartják, azoknak egy óriási élmény, hogy azt Tirolban is meg tudják élni.
1: Új lendületet kapott a burgenlandi kézilabda. A tavasszal megalakult Red Velvet Handball Club Burgenland nem csak saját női csapatot indított, hanem egész nyáron strandkézilabda edzésekkel várja a gyerekeket és a sport iránt érdeklődő családokat. Az augusztusi címfalvai torna pedig újabb mérföldkő lehet a fiatal egyesület számára. Sándor Tamással Weber Katalin beszélgetett erről a programról.
2: Nagyon sok minden változott, hiszen én azt gondolom, hogy végre tudunk egy picit az irányba menni, ahogy mi gondoljuk, hogyan kéne felépíteni a csapatot, és én nagyon örülök, hogy tényleg a József velünk összeállt, és tudunk együtt dolgozni, és tényleg egy olyan jövőképet tudunk a gyerekeknek is adni, amit szerintem nagyon kevés klub tud itt Ausztriába adni. Én nagyon pozitívan látom ezt az egészet, illetve most ezzel a strandkézivel szerintem nagyon jól indítottuk ezt a nyarat, hiszen szerintem a gyerekek nagyon élvezik, hogy levegőn vannak, játszanak, egy kicsit meg is pirulnak, tehát. És nagyon elfáradnak, hiszen a homokba játszunk, ami nagyon fárasztó, és szerintem a szülők is örülnek ennek, hogy nem egy olyan gyerek ül otthon, aki csak a telefonját nyomkodja, vagy pedig otthon kvázi tombol, hanem egy picit elfáradnak, és már kérdezik az újak is, hogy és mikor van a következő edzés, mert szeretnénk jönni, mert nagyon tetszett.
3: Azt hiszem, a gyerekek mellett van egy női csapat is.
2: Így van, van a női csapatunk is, voltunk már nemzetközi tornán is, ilyen EBT tornán. Igaz, hogy még pontot nem sikerült szerezni, de reméljük, a következő tornán ez is fog sikerülni. Tehát Hannoverben voltunk ezen a nemzetközi tornán, jövő héten pedig Budapestre fogunk menni a Lupatóhoz egy tornára, illetve itt a helyi tornán is már részt vettünk Kornoiburgba, ahol egy 3. helyet sikerült elhozni, tehát nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hiszen tényleg szívüket, lelküket beleadták, és ahhoz képest, hogy pár edzésünk volt csak együtt és kispályán, ahhoz képest szerintem ez egy zseniális eredmény.
3: Azt hiszem, itt is szerveztek egy tornát augusztusban, talán ez is egy jó alkalom arra, hogy még többen megismerjék ezt a sportot, akit érdekel, az ugye megnézheti.
2: Így van, 8-án lesz Ziegendorfba, főként utánpótlás csapatokat szeretnénk elhívni Ausztriából és Magyarországról is. Ugye az a lényeg, hogy a gyerekek egy jót játszanak, illetve reméljük, hogy egy bemutató meccset is tudunk a felnőtt nőkkel tartani. Nagyon örülnék, hogyha tényleg sokan kijönnének, megnéznék a mérkőzéseket, akár kipróbálnák, hiszen szeretnénk külön programokat is csinálni a gyerekeknek, hogy tudnak kapura dobni, célba dobni, különböző játékokat szeretnénk csinálni. Tehát ezt egy ilyen családi eseményként szeretnénk megszervezni, hogy minél többen eljöjjenek, jól érezzék magukat, és hát ha jövőben szeretnének csatlakozni és kipróbálni a játékot, hiszen szerintem ez egy zseniális nyári sportág. Szent Margrétenben általában szerdánként vagyunk kint. Én Ziegendorfot azért szeretem egy picit jobban, hiszen az egy sokkal nagyobb pálya, sokkal puhább a homok, illetve utána el lehet menni strandolni, tehát szerintem ez egy tök jó program lehet egy család számára is, hogy kijönnek egy picit a gyereket, és utána lehet menni fürödni. De szerdánként is itt Szent Margrétenben ugye nem annyira rossz ez a pálya se, csak ez egy picit kisebb, illetve itt is van egy tó, tehát itt is lehet egyet csobbanni, tehát itt is lehet azért élvezni a nyarat, és tényleg bárki kortól, nemtől függetlenül szívesen látjuk, az se baj, ha soha nem sportolt a gyerek, a felnőtt, mert tényleg ez arról szól, hogy mosolyogjunk, jól érezzük magunkat, és mozogjunk.
1: Aggasztóan alacsony a patakok és folyók vízszintje. Ennek oka a hosszú ideje tartó szárazság és a hőség. A helyzet enyhítése érdekében a szakértők további, a természetes állapot helyreállítását szolgáló intézkedéseket javasolnak. A témában további részleteket most Kelemen Dorottya foglalja össze.
4: Burgenlandban szinte minden patak és folyó vízszintje jelenleg a hatóságok által meghatározott alacsony vízállás küszöbérték alatt van.

0: A Klostermarienberg Borsmonostor közelében folyó Rábnitz, tehát Répce folyó, például 85%-kal kevesebb vizet vezet, mint általában. A helyzet riasztó, mondta a Burgenlandi vízgazdálkodási hatóság egyik képviselője. A partmenti növényzet szenved, a vízben élő növények és állatok pedig lassan problémákba ütköznek, mert a vízhozam túl alacsony, a hőmérséklet pedig túl magas. Különösen érintettek például a Vulka folyó halai. Létezik egy őshonos patakpisztránk populáció, amely egyszerűen nem bírja elviselni ezeket a magas hőmérsékleteket. Az állományok már most is drámai mértékben összeomlottak, és előre látható, hogy sajnos valószínűleg kihalnak, figyelmeztet a szakember. További természet visszaállítási intézkedések javasoltak, például a több évtizeddel ezelőtt végrehajtott számos patak egyenesítését helyre kell hozni. A cél az, hogy a vizet a lehető leghosszabb ideig a térségben tartsák. Az intézkedések révén a természetes vizeket ismét természetközeli állapotba kell hozni, árterekkel és holtágakkal. Az esőre nem lehet számítani, ezért olyan vízgazdálkodási intézkedéseket kell hozni, amelyek gyakorlatilag egy reziliens, intelligens vízgazdálkodást tesznek lehetővé, mondta szerdán este a Burgenland Heute műsorában Christian Zeiler, a tartomány vízgazdálkodási főosztályának vezetője is. A jelenlegi szabályozás alapján azonban egyelőre nincsen korlátozás a Zeewinkel-Fertőtavi Nemzeti Park térségben a mezőgazdasági öntözés tekintetében.
1: Sport. A futball VB az utolsó felvonásához érkezett, már csak 2 mérkőzés maradt hátra, hogy kiderüljön, ki viheti haza vasárnap este a győzelmi trófeát. Tegnap este eldőlt, hogy Spanyolország mellett Argentína küzdhet meg a világbajnoki címért majd. Anglia pedig Franciaország ellen lép szombaton este pályára, hogy eldőljön, ki lesz a harmadik hely. A futball VB hátralévő programja tehát a következőképpen alakul. Július 18-án szombaton Miami-ban tartják a bronzmeccset, amelyen tehát Franciaország és Anglia mérkőzik meg egymással, és amit 23 órától láthatunk majd. Július 19-én vasárnap pedig New Jersey-ben rendezik meg a világbajnoki döntőt, itt Spanyolországnak Argentína lesz az ellenfele. A mérkőzés kezdési időpontja 21 óra. Ez az első alkalom lesz a foci történetében, hogy a félidei szünetben az amerikai foci Super Bowl show mintájára zenei műsor lesz a labdarúgó világbajnokság döntője alatt. A sajtóértesülések szerint Madonna, Shakira, Justin Bieber, a Coldplay és a BTS is fellép vasárnap este 10 óra környékén. Sőt, még egy záró ünnepséget is szerveznek a finálé előtt, ahol többek között Nicole Scherzinger és Robbie Williams is a fellépők között lesz.
2: Időjárás.
1: Az esti órákig kitart a napsütés, az éjszaka csillagos és viszonylag meleg lesz. A hőmérséklet 20-16 fok közé csökken. Holnap pénteken újra vihar veszély van érvényben. Napos és felhős időszakok váltakoznak, előfordulhat, hogy már délelőtt is rövid ideig esik majd az eső. Délután záporok és heves zivatarok alakulnak ki, viharos széllökésekkel, jégesővel és heves esővel. A leghevesebb zivatarok valószínűleg Dél-Burgenlandban csapnak le. A hőmérséklet 29-33 fok közé emelkedik, és nyomasztóan párás lesz az idő. A zivatarok széllökésein kívül mérsékelt vagy élénk déli szél fúj. Figyelembe véve az időjárást tervezzék meg a holnapi programjukat, mára pedig kívánok további kellemes estét és jó rádiózást. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik a viszonthallásra.
3: Aki megír oda munkámról, hogy miért rossz vagy jó, adja mércéből.